0: Ivadze. And Levy! Oh, the right goal! Buduzins Ivadze!
1: Je playmakerom, hostujúceho týmu a pozor na to! V 15. minúte rozčertený Marco Rossi na striedačke, nevidíte to chvíli, ale hostia strieľajú gól. A bolo to práve po práci najnebezpečnejšieho hráča na Tbilisi Otara Kitejšviliho a úplne čistá gólová pozícia. Pozrime sa na to ešte raz. Kitejšvili sa takto obtočil okolo Ljubičiča. Dokázal sa presadiť proti trojici, presne prihrať. Strieľal. Jeho autorom je
2: kap negyed órát. Zivzi Vadze is stabil tagja hazája válogatottjának. Játszott a spanyolok ellen is egy órát. Ismeri, be is talál! Hát sok idő ezen a mérkőzésen nem kellett neki, és ezzel talán ki is jelentette, hogy megnyeri a mérkőzést a Fehérvár. Nagyon szépen.

начинает. Szabicsőre nem tudom, hogy hány ilyet cserél majd életében, mert ennél jobbat nem lehet. Itt van, ahogy megkapja, nagyon szép már az is, ahogy megindul ezzel. És lehet látni azt, hogy nem igazán számítanak talán arra, hogy ő ezt onnan ellövi. Thiago elmegy, és még mindig kisodródott a szög.